0: Kedves hallgatóink, sokat beszélünk arról, és hallanak a műsor elején mindig a népmesékről, mesékről, hogy milyen fontos az, hogy hallgassunk, olvassunk népmeséket. Nos, én most egy olyan esetet szeretnék felhozni, ahol volt, aki gyermekkorában elutasította úgy a meséket, mint a népmeséket. Felnőtt korában rájött arra, hogy ez milyen szegényessé tette az ő fantáziáját. Mennyi mindent veszített azzal, hogy nem olvastak neki meséket, mert amikor morrapsak, akkor befogta a fülét, és mondta, hogy lá-lá-lá-lá, hogy nem akar odafigyelni. Nos, ezzel szeretném felhívni a figyelmet, hogy kedves szülők, ne foglalkozzatok azzal, hogy a gyermek esetleg nem akarja hallani. Nagyon fontos, hogy hallja, mert építi a lelki világát és a fantázia világát is.
1: Katalin, milyen fantasztikus szóló, és jó napot kívánok, kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit a Tócsapalár FM 88,5-es hullámaszán, Rádió Mozaik Sydney, az én nevem Ilosvai Küsztáv, és a te neved?
0: Ilosvai Egyet, Katalin.
1: Pontosan, és ma születésnapot ünnepünk, és ez az ember most ne fogja be a fülét, mert ez most neki megy. Figyelj, Andriskám! Baskó András, ami csodás sportriporterünknek ma van a születésnapja. Valóban ma van a születésnapja, most nem tudom, miért állt le. Idáig ez nem állt le, de minden esetre lényeg az,
0: Andrásom, hogy... Isten éltessen.
1: Így van, boldog
0: adjon
1: születésnapot neked.
0: Sok-sok boldog évet, sok örömet, boldogságot, és sok-sok jó sporthírt.
1: Hát ez a sporthírekben viszont, hogy nem sokára találkozunk egyébként Andrással, hiszen körülbelül 10 perc, 15 perc szóval itt van, úgyhogy addig is keresünk egy kis pénzt. Dehogy is, miért mi bármit is csinálnánk. Hát tulajdonképpen mi a mai program, mert azért mi rettenet.
0: Azt mondtad, nincs semmi a programban.
1: Na most akkor hallgassak, vagy mit mondjak, mert ezek után hát ez az jön. Ha nincs semmi, akkor nulla. A nullát hogy hangosítanád ki?
0: Szerintem neked nagyon nehéz lenne hallgatni itt pláne itt a stúdióban.
1: Főleg a nullát. Egyébként ez egy jó kérdés, ez egy jó filozófia, hogy hangosítanád ki a nullát?
0: Te egy szenzációs filmet láttam, aminek az a címe, hogy hogy is volt, mi volt a címe? De a hangról szólt. És mondja. Tulajdonképpen az amerikai zene, tehát a country music a története, hogy hogyan indult el, és hogy hogyan járták ott is az országot, és gyűjtötték az eredeti country musicot. Ugye, hogy Kodály meg Bartók csinálta Magyarországon, és aztán a későbbi kutatók, ugyanúgy Amerikában is megtörtént ez, és ez a film erről szól, de most nem jut eszembe a címe.
1: Figyelj ide, mindenki a maga korszakának megfelelően, tudod, ők a 18. században mit gyűjthettek volna ilyesmiket. Mi meg ugye visszamegyünk a 14. 12. és így tovább.
0: Nem, hát a gyűjtés, elnézést, a gyűjtés az a 19. század elején.
1: A mai programmal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy lesznek hírek, Kicsi Gyurival, Vaska András fogja mondani, a születésnapos Vaska András fogja mondani a híreket, a sporthíreket, és elmegyünk Kárpátaljára a Független Torontói Rádiónak a főszerkesztője, Bede Fazsaka Zsolt csinált egy interjút Dobos Istvánnal, aki ott él Kárpátalján, és tulajdonképpen emlékeztek, volt egy hatalmas vihar, és annak milyen utóhatásai vannak. Annus Bea, folytatjuk az Annus Beával folytatott riportunkat, felfedeztük Dél-Amerikát. Tanka Tibor, vagy Tanka Tivadar, az Tomka Tivadar, így van, Tomka Tivadar, Katalin mondja, és igaza is van, igen. Én már annyiszor elneveztem embereket mindenféle névvel, erre az eklatás példa volt a Vaskó Attila. Emlékszel rám, mindent mondtam, csak azt, amit kellett volna. Lényegtelen. Lényeg az, hogy Tomka Tivadar egy szenzációs és egy tönkatévad és a barátja egy könyvet írt, és erről a könyvről fogunk beszélgetni. Útravonulnak Lédeszi Dénes katolikus papnak a szavait visszük magunkkal, és Hello Ausztrália, Román Emese és jó magam. Megint egy szenzációs szegmentet csináltunk, úgyhogy hallgassátok szeretettel, dőljetek hátra, és egy szenzációs időt fogunk eltölteni, megígérem. És akkor most keresünk egy kis pénzt.
2: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Right Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
3: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organisations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
2: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
4: It's just one long word which instantly relates to so much fun. Mookaboola, and it's all happening again. This special event offers you more variety and excitement than you could possibly imagine. Think thrilling rides, stunning entertainment, mouth-watering food, an amazing market bazaar, and that's just the start. So note it in your diary now. It's on at Boronia Park, at the corner of Park and Ride Roads, Hunters Hill, on Sunday the 27th of September between 10 a.m. and 4 p.m. For more information, search Mookaboola 2026 or telephone the Hunters Hill Council on 9879 9400.
5: Want to support 2RRR but don't want to get actively involved? That's okay, as you can still become a member. Give us a call at the office 02 9816 2988, Monday to Thursday, 10 a.m. to 5 p.m. or email office at 2RRR.org.au.
6: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Így van, és mi nálunk a híreket Kicsi Gyuri szerkeszti, sőt, ő is mondja. Gyurikám, te jössz!
7: Elindult a Mohács 500 honlap. Új fénytörésben a magyar történelem sorsfordulója. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete, a Nőri, Mohács 500 projektjének honlapja, mely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a mohácsi csatakutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb kezdeményezéseit, tudatta a Nőri kedden. A közlemény szerint a Nőri átfogó, multidisziplináris programsorozattal adózik a mohácsi csata hősei előtt, miközben a legújabb kutatások tükrében újra értelmezi a magyar történelem egyik legfontosabb sorsfordulóját. Mint írták, a Mohács 500 projekt célja, hogy a történelmi emlékezetet a legkorszerűbb tudományos eredményekkel gazdagítsa, és közérthető módon mutassa be mindazt, amit az elmúlt évtizedek régészeti, antropológiai és történettudományi kutatásai feltártak a mohácsi csatáról. A tájékoztatás szerint ennek a munkának meghatározó eleme a Mohács 500 új honlapja, mely a projekt tudományos és szakmai tudásbázisaként szolgál. Az oldalon a legfrissebb kutatási eredmények, ismeretterjesztő tartalmak, valamint az emlékéhez kapcsolódó hírek és események egyaránt helyet kapnak. A honlap hiteles, folyamatosan bővülő információ forrásként szolgál mind a szakmai közönség, mind a történelem iránt érdeklődők számára. Kiemelt célja, hogy a tudományos eredmények minél szélesebb közönséghez eljussanak. Új államforma született. Demokrácia helyett kommentokrácia. Hétfőn jelentette be a közmédia vezetősége, hogy Hajdú Gábor és Borsa Miklós a csatornánál fognak dolgozni. Kedden visszavonta a vezetőség az M1 híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását, miután Magyar Péter az erről szóló cikk alá a Facebookon azt írta: nem hinném. Török Gábor balliberális kormánypárti politikai elemző is reagált a híre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezés után visszavonta a megbízást. Képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól az a friss bejelentéshez, mely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz, majd másnap nem is lesz, írta a Facebook oldalán Török Gábor. Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet. Ez teljesen normális, vagy ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki nem lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé. Szakács István nyílt levele a zsaruknak. Ne csengessetek, kihúztam a csengőt. A jobboldali influencer, akit véleménye miatt bejelentés nélkül hajnalban zaklattak házkutatással és bevittek a rendőrségre nemrégen, most nyílt levelet írt a nyomozó hatóságoknak. Korábbi házkutatások óta, valamint azóta, hogy egy influencer nyilvánosságra hozta a lakcímemet, rendszeres zaklatásnak vagyunk kitéve otthonunkban. Szinte minden nap becsöngetnek hozzánk, ma hajnali 4-6-kor is felzavarták a családomat. Az úgynevezett csengőfrászt szeretnék fenntartani a hatalom szimpatizánsai. Annak érdekében, hogy szeretteimet megóvjam a korábbi házkutatás okozta rossz emlékek újbóli átélésétől, kénytelen vagyok kikapcsolni a kaputelefont. Ezért tisztelettel kérem a nyomozó hatóságokat, hogy amennyiben a jövőben hivatalos ügyben kívánnak velem kapcsolatba lépni, akár egy újabb eljárás, megfélemlítés a hatalomtól, akár egy feljelentés kapcsán, legyenek szívesek a korábbi iratokban megadott telefonszámon keresni. Ahogy eddig is, ezután is mindenben együtt fogok működni a hatóságokkal. Ugyanakkor szeretném elkerülni, hogy a családomat szükségtelen zaklatás érje, és bízom benne, hogy újabb bejárati ajtót sem kell vásárolnom. Dr. Bagó Zoltán Kalocsa polgármestere a közösségi oldalán intézett felhívást a város lakóihoz. Kalocsán odáig fajult a helyzet, hogy a polgármesternek nyilvánosan kellett arra kérni a lakosokat. Ne tegyenek feljelentést szomszédjuk ellen csak azért, mert az a kertjét locsolja. Az önkormányzathoz és a rendőrséghez ugyanis több bejelentés is érkezett olyan esetekről, amikor valaki furt kútból öntözött. A városvezetés egyértelművé tette. Jelenleg nincs vízkorlátozás, sem locsolási tilalom. Kalocsán így a szabályosan kialakult furtkutak használata teljesen jogszerű. Ez jól mutatja, hogyan változik meg egy válság idején a közbeszéd fókusza. Egyre kevésbé arról beszélünk, hogy az állam felkészült-e a rendkívüli helyzetre, és egyre inkább arról, hogy az emberek megfelelően viselkednek-e. Így a figyelem lassan elterelődik az olyan kérdésekről, mint hogy mi lett a korábban bejelentett asszály elleni intézkedésekkel, vagy hogy időben megtörténtek-e a szükséges felkészülések a hőségre és a vízhiányra. Helyette a szomszéd válik a vita tárgyává. Ki mennyit locsol, ki mennyit fogyaszt, ki tesz eleget az elvárásoknak. Híreinket a magyarnemzet.hu, origo.hu, portálok segítségével állítottuk össze.
1: Kedves hallgatom a Túlcsapára FM 88,5-es hullámosszát hallgatott, és rádió modaik Sydney, és az ember az internetet nézi, pörgeti, akkor fantasztikus dolgokat talál, és hát a másik az, hogy a humor. Humor, kérem, és most figyeljetek, mert azért ebből többet fogunk hozni későbbiek folyamán. Itt van, ez az. Ezek a mémek. A belpolitikai helyzetről, és így általában most

0: Kedves hallgatóink, ez csak egyik példája annak, hogy a magyarok minden szituációban, minden helyzetben megtalálják a humort, illetve nagyon sokszor a humor egy rendkívül jó fegyver lehet, hiszen semmi mással nem tudnak harcolni, és a szavaknak időnként sokkal nagyobb súlya van, mint egy kardnak.
1: Hát igen, és az elmúlt választás ez nagyon, hogy úgy mondjam, eklatás példájai voltak ennek, hogy a humorral mit lehetett elérni, de folytassuk tovább, hiszen van egy születésnaposunk.

0: Kedves hallgatom a Túlcsipalár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és nem kérdezem meg, hogy hány éves, hogy ugyan még szemtelenül fiatal vagy, de minden esetre maradjunk a tiszta profit munkádnál, amit csinálsz. Itt szeretném neked még egyszer nagyon szépen megköszönni azt a, hát tulajdonképpen áldatlan munkát, mert végsősorban hétről hétre itt vagy, és hozod a fantasztikusnál fantasztikusabb sporthíreket. Úgyhogy Vaskó András, most te jössz.
1: Először is nagyon szépen köszönöm, és hát nehéz megszólalni az ilyen felkonfok után, de hát
0: figyelj ide, bele, mert ilyen mi nálunk előfordul, igen, folytasd.
1: Mert rengeteg hírem van erre a hétvégére, és kezdjük nyílt-vízi úszással, Európa-bajnokság Párizsban, és hát a nyílt-vízi úszás akkor magyar érmek tömkelege, úgymond. Kezdjük a hölgyekkel a felsorolást. Fabien Battina egyéniben 3 kilométeren ezüstérmet szerzett. Betlehem sorolást, Fabien Battina egyéniben 3 kilométeren ezüstérmet szerzett. Betlehem

0: ötöse Európa bajnokságon ugye női egyéniben, míg a női magyar csapat pedig aranyérmet szerzett, a Buzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita trió aranyérmet szerzett. A férfi szakákban Tamás Botond egyéniben ezüstérmes lett, és a férfi csapat Tamás Botond, Szép Balázs és Koleszár Mihály pedig aranyérmes lett Isztambulban, és hát ami azt jelenti, hogy öttusában Magyarország uralja Európát csapatban mindenféleképpen a csapatversenyekben, de hát egyéniben is, mert ugye hát ahhoz, hogy a csapatban meg tudják nyerni az aranyérmet, ahhoz kell az egyéniben elért eredményeket, pontokat adják össze, és így adja ki a csapat összpontszámot, és míg például ugye mind a két, mind a férfiben, mind a hölgymezőnyben ugye egy érmünk lett, de mivel hogy a másik két tagja a csapatnak jól szerepeltek, ugye ami azt jelenti, hogy bent végeztek az első tízben, így remek pontokat kaptak, és ezáltal a csapatot összesítettben egészen az aranyéremig tudták repíteni, hát szívből gratulálunk, és én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus hétvége az öttusa szerelmeseinek, és ez a magyar öttusa sportnak mindenféleképpen.
1: Na talán még mielőtt még elmennél, amit, hogy mielőtt még ezt a szegmentet befejezni, tulajdonképpen mi van az öttusában? Csak hogy a Lehman, jó magam is például, aki nem igazán követem a sportot, minden héten ugye meghallgatom, és nagy izgalommal nézek elébe az aranynak, az ez is, meg minden egyébnek, de mi van az öttusában? Milyen sportágak vannak az öttusában?
0: Hát most ezzel majdnem berángattam, de elmondom egyébként, mert majdnem a lovaglással kezdtem, ugye lovaglás már nincs. Ugye van benne futás, vívás, lövészet, úszás, és ugye ez az úgynevezett akadálypálya, ami ilyen hollywoodi cirkuszi dologra hasonlít, meg kell, hogy mondjam, és én ebben nem lehetségem, és nem bántani akarom az állatvédőket, de hát ugye a lovaglást elvették most már három éve elvették az öttusából, ugye, hogy kímélni kell az állatokat, de hát ez a sport létezik több mint 200 éve, ez az öttusa sport, és hát hát mindegy, lovaglás nélkül ez az úgynevezett akadálypálya van, amit a versenyzőknek meg kell tenni. Ez az öt sportág teszi ki az öttusát.
1: No comment. Folytasd!
0: Folytassuk búvármerüléssel. Töröcsik Zsófia visszavette a világcsúcsot 107 méterrel szabadtudés merüléssel, és hát én azt gondolom...
1: Hány méter?
0: 107-es méterrel.
1: 107-es! Wow.
0: Pár hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt Zsófia ugye tartotta 105 méterrel ezt a világrekordot, majd egy hónappal ezelőtt egy ukrán hölgy föltette ezt a lécet úgymond 106 méterre, de Zsófia tegnapi nap folyamán Horvátországban 107 méterrel visszavette a világcsúcsot. Hát szívből gratulálunk neki, és hát további sok sikert a merülésekhez. És zárásként pedig fejezzük be labdarúgással, mert hát mivel mással, ha nem, egy remek hír, vagy remek hír, az mindenki dönts el maga, a Real Madrid Budapesten vendégeskedett, és a Ferencvárossal játszott felkészülési mérkőzést a tegnapi nap folyamán, és a ferencvárosi fiúk remekül helytálltak, és 2-1-es vereséget szenvedtek a királyi gárdától, de hát én azt gondolom, hogy ezt az eredményt nem kell szégyelni egy ilyen kaliberű csapattal szemben.
2: Így van, és gratuláljunk a zöld-fehér fiúknak.
0: Így van, így van. És hát tulajdonképpen erre a hétre ennyi, további kellemes rádiózást kívánok, találkozunk jövő héten.
1: Andriskám, és még egyszer továbbra is egy fantasztikus szülinapot, és ne dolgozz magad halálra, és jövő héten találkozunk.
0: Viszont hallásra, köszönöm szépen, szervusztok.
1: Isten áldjon. Kedves hallgatom a Dulce Pelár FM 88,5-es hullámhoz, hát hallgatod Rádió Mozaik Sydney, a telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es. És menjünk Kárpát aljára a Bede Fazsakas Zsolt, a független torontói rádiónak, a magyar rádiónak a főszerkesztő jóvoltából. Menjünk el Kárpát aljára, és Dobos Istvánnal beszélget, hogy tulajdonképpen mekkora volt a

0: mire van szükség, mi az, ami történik, és tulajdonképpen mi történik Kárpátalján a háború, háborún kívül.
1: A vonal másik végén Kárpátalja, és ha Kárpátalja, akkor ki más, mint Dobsa István. Üdvözöllek, István, a torontói Magyar Rádió hallgatói nevében is.
2: Üdvözöllek én is, kedves Zsolt, és minden kedves hallgatót egyaránt.
1: Na hát egy szomorú apropója van ennek a beszélgetésnek. Tőled idézek, július 27-én írtad a Facebook oldaladon, hogy hatalmas vihar söpört végig Kárpátalján, kidőlt fák, megbontott háztetők, megsemmisült fóliasátrak és ültetvények. Nem is idéznék tőled többet, mert átadom neked a szót, mondd el kérlek, hogy mi volt ez a, hát ahogy itt leírod, ilyet még te sem láttál soha életedben, de az öregek is úgy álltak hozzá, hogy ilyet ők még nem láttak.
2: Igen, hát ez egy intenzív, negatív élmény, és csak remélni tudom, hogy hasonlókat nem kell átéljek. Július 26-án, pont egy hete hétfőn, én Tiszakeresztúron szorgoskodtam, segítettem a szüleim házánál, szerveztem, tettem, vettem. Kisfiam is velem volt, és arra lettünk figyelmesek, hogy folyamatos morajlás közeledik, tehát úgy dörgött az ég, hogy szünetek nélkül. Kijöttek az emberek a házaik el, és mindenki figyelte a messzi távot, hogy mégis mi lehet ez. És hát közben egyre szürkült az ég, egyre több felhő is jelent meg. Hát én ezt így sejtettem, hogy itt valami nagyon nagy baj közeleg. És hát úgy megtettük az óvintézkedéseket, beálltunk a kocsikkal a különböző fedett helyekre, meg igazából próbáltuk úgy fixálni a dolgokat, mert hát sejtettük, hogy itt egy jelentős vihar közeledik, de nem gondoltuk, hogy hát ez egyfajta szupercella, amely végigvonult Kárpátalján, Ung vidéktől egészen a Tiszahátig. Percek alatt történt és játszódott le minden, de a szó legszorosabb értelmében egyik percről a másikra szó szerint sötét lett, és tojás nagyságú jegek hultak az égből, és ezt kísérte egy 100-110 km/h, de még helyenként nagyobb erejű szél, tehát tornádó erejű szél. Hát beszaradtunk a házainkba, én így követtem a ablakon keresztül az eseményt, és megmondom őszintén, hogy hát félelem töltötte. A fákat azokat csavarta ki gyökrestől, vagy éppen törte ketté, és hát a jég is iszonyatos pusztítást végzett, ablakokat tört ki, hullámpalát tört össze, ugye Kárpátalján nagyon sok háztető van fedve hullámpalával, ezeket hát nagyon-nagyon-nagyon szétverte, és hát a szél is tette a dolgát, és szó szerint lekapta a fedőanyagot a házak tetejéről. Ez nagyjából 10-12 percig tartott ez a tombolás, és aztán pedig néhány perc alatt újra kivilágosodott, és már-már a nap is elkezdett sütni. Hát kirohantunk a házakból, és elkezdtük a vihar utáni kárfelmérést, és hát döbbenet volt. A mi családi házunkat is érte kár, a tetőszerkezet az megbomlott, plusz a gazdasági épületeket is. 3 fát csavart ki a kertünkből, és aztán körbe jártam a szülőtelepülésemet, Tiszakeresztúrt, és hát minden ember kint volt a házaik előtt, és hát sajnos aggódott tekintette. Ugye fel sem fogtuk még az elején, hogy mi történt, igazából szinte nem volt olyan ház, amely ne szenvedett volna kárt, és ennél már csak az volt rosszabb, hogy Tiszakeresztúron nagyon sokan foglalkoznak primer zöldségtermesztéssel, és hát életük munkája van benne, 10-15-20 éve valakinek, mondjuk fölépített 4-5 valaki már 9 fólia sátrat, amelyben már tavasz kezdete óta folyamatosan valamilyen zöldséget termeszt, uborkát, paradicsomot, kimit. És hát egy ilyen fólia sátornak az ára forintosítva, most gyorsan átdobom, az nagyjából 1 000 000 forintnak felel meg, ami Kárpátalján igen nagy pénz, és ha ebből van mondjuk 3-4 vagy akár 9 darab, és most abból 9-ből 9 megsérült, akkor ez egy hatalmas kár. És szinte minden ilyen gazda kárt szenvedett, és nem csak a fólia fedőanyaga sérült, hanem maga a vászszerkezet is, tehát itt a vastag csövek törtek el, vagy hajlottak össze, úgyhogy most már használhatatlanok, és hát nem beszélünk arról, hogy ott a zöldségek kiszáradtak, elszáradtak, és ezzel családoknak a mindennapi megélhetése lett kérdőjeles. Hát nagyon rossz volt végigjárni a települést, és még rosszabb volt abba belegondolni, hogy hát azért a tetőket helyreállítani ezt nem tudja hétköznapi ember, tehát ide azért mesteremberekre van szükség. Az ország már 5 éve háborúban áll, és hát a mozgósítás miatt nagyon sokan vannak külföldön, főleg fiatalok, tetterős férfiak, és hát itt az idősebb korosztály maradt idehaza, vagy az, aki még itt van, az meg ugye nem tud szabadon közlekedni, mert tart a mobilizációtól, és hát akkor aztán azonnal elkezdtünk gondolkodni, hogy ki fogja ezeket a tetőket kijavítani. És ugye már most a 7. napban járunk itt a viharkárok intézése után, én folyamatosan kint vagyok Tiszakeresztúron, holnap is korán reggel indulok, mert holnap egy nagyszabású akciót szerveztünk. Volt már egy ilyen, ahol a település lakosaival nekifogtunk, és a Tiszakeresztúri gimnázium környezetét kezdtük megrendezni. Úgy kell elképzelni, hogy a gimnázium az hát szépen körbeültetett lucfenyőkkel. Ezek a fenyők már egész idősek, 40-50 évesek, tehát igen nagyok. És 7 darabot ketté tört a szélvihar. Ezek ráestek a kerítésre, a bejáratra, leszakították a villanyvezetékeket, és ezek nagyon nehéz, ilyen röngfák. 25-30-an gyűltünk össze, szülők, tanárok, akik tudtunk segíteni, de hát lassan haladtunk vele, és most újra meghirdettük a nagyszabású munkálatokat, és nagyon örülök annak, hogy azért Kárpáton az összefogás az még mindig nagyon szépen tud működni, mert szomszéd településekről is jelentkeztek önkéntes férfiak, akik vagy nagycsaládosok, vagy tanárok, vagy valamilyen felmentésük van, és tudnak jönni, vagy éppen már 60 évesek elmúltak, és holnap jönnek segíteni, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat aktivistái és dolgozói is, tehát szakemberek is érkeznek saját speciális felszereléssel, aminek én nagyon-nagyon tudok örülni, mert még csak a gimnáziumról beszélünk, de a köztemetőben még ennél is nagyobb a kár, hiszen ott pedig több száz éves tölgyek voltak, és hát 4-5 gyökerestől csavart ki. Hát azt nem is kell leírnom, nem is kell körülírnom, hogy hát mit jelent az, hogyha egy 100 vagy egy 80 méteres tölgyfa, amely akkora vastagságú, hogy 2-3-an nem érjük körbe, akkor az kidől. Hát nagyon sok síremléket zúzott porrá, akadályoztatja a mozgást a temetőben, tehát ott is nagyon-nagyon-nagyon sok munka vár ránk. Úgyhogy így telnek most a mindennapjaink. Egyébként a vihar az leginkább Tiszakeresztúr csújtotta. Ungvári járást is érintette, de ott kevésbé volt erős szél, és kevésbé voltak ekkora méretű jégdarabok, de azért ott is megsillette egy néhány település. A Munkácsi járást valahogy elkerülte, ott kisebb mértékű akár, és a Beregszászi járásra lecsapott, itt a magyar lakta régiókra, Makkos Jánosi, Sáros-Oroszi település, Tiszakeresztúr, Karácsfalva, Tiszaújhely és Fancsik a településeken nagyon súlyosak a károk, de számos más település van, ahol szintén vannak károk, csak nem ennyire jelentősek. Úgyhogy itt most a legnagyobb probléma az, hogy sok település érintett, és a kapacitásaink azok kimerültek, tehát mindenki első körben a saját portáját, a saját házatáját rendezte, és igyekszik rendezni, aztán pedig nyilván megyünk és segítünk a szomszédnak, a köztereken, a közintézményeken, ahogy ez mindig is volt Kárpátalján, de most nagyon sok a munka, és akadnak olyan háztartások, ahol idős néni, szépkorú hölgy, vagy szépkorú házas pár él, akik egyszerűen ezt egyedül nem tudják elvégezni. Úgyhogy én azért is hálásan köszönöm már előre a mezőgecsei önkénteseknek és a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy a segítségünkre érkeznek, és együtt megpróbáljuk ezeket a viharkárukat felszámolni.
1: Személyi sérülés nem volt?
2: Hát azt hiszem, hogy a Jóisten gondviselésének köszönhetjük azt, hogy ezt megúsztuk személyi sérülés nélkül. Valamelyik településen 4 esetenként 5 napig egyfolytában szünetelt az áramellátás. Annak ellenére, hogy a áramszolgáltatók folyamatosan dolgoztak az elhárításon, tehát tényleg iszonyatos károk keletkeztek, és ez időbe telt helyreállítani. Áram már van így egy hét után minden településen, de internet az még továbbra sincs.
1: Hát amellett, hogy érkezik segítség, tehát kétkezi munkások fognak segíteni, anyagilag is érkezik segítség hozzátok, mégpedig a Verecke Alapítványon keresztül. Erről is kérlek, hogy beszélj itt a rádióban most. de természetesen majd a bankszámlaszámot mi közzé fogjuk tenni, tehát ezt a hosszú bankszámlaszámot most nem kell beolvasnod, de azért néhány mondatot szentelj kérlek ennek a gyűjtésnek is, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm. Igen, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagyon hamar reagált a problémára, és egy nagyszabású adománygyűjtést hirdetett. Akik szeretnék támogatni a viharkárok mentesítését, és szeretnék támogatni ezeket a családokat, akik bajba kerültek. A Verecke Alapítvány számlaszámára lehet utalni. A támogatás felhasználásáról folyamatosan fogunk beszámolni mind a TV21 Kárpátalja oldalán, mind pedig a KMKS oldalán, tehát ezt teljes egészében transzparens módon igyekszünk felhasználni, ahogy az korábban is működött nálunk, és hát azt remélem, hogy gyűlnek adományok szép számmal, mert úgy fest, hogy hát itt csak azokról a településekről beszélek, amire nekem van közeli rálátásom, tehát úgymond a Tiszaújhely, akik is térséghez tartoznak, ez Tiszakeresztúr, Karácsfalva és Tiszaújhely, hát a három településen több mint 600 ház sérült, ezek között akadnak olyanok, amelyek kisebb mértékben, akadnak olyanok, amelyek jelentősen, tehát mondjuk a tetőszerkezetnek a fél oldala sérült, és olyanok is akadnak, amelyek teljes egészében sérültek, tehát a szó legszorosabb értelmében eltűntek a tetők, és így, mivel esővel és jéggel érkezett a szélvihar, beáztak a házak, és leszakadt a mennyezet. Tehát én voltam több olyan háztartásban, és összeszorult a szívem, ahol azt láttam, hogy egy dolog az, hogy nincs tető, és ilyen rögtönzött nájlon-szerű fedőanyaggal fették be a szegény emberek a házukat, hogy legalább ne ázzon teljesen szanaszét, de hát akkora beázások történtek, hogy szinte minden szobában leszakadt a mennyezet, és hát bokáig ért a víz bent. Tehát egy életmunkája az ott 10 perc alatt tűnt el, vagy vált semmisé. Tehát ezek iszonyatos mértékű károk, és hát ismerjük, tehát Ukrajna az egy nehéz gazdasági helyzetben van, ugye 5 éve háború van az országban, és önkormányzatok nem igazán fognak tudni kárpótolni. Tehát amiről eddig hallani lehet, hogy legyen mihez viszonyítani, a Tiszaújhely Kistérség tanácsa és polgármesteri hivatala 10 000 grivnyás összeget tud előirányozni azon háztartások számára, ahol kérelem érkezik, ugye fotók bizonyítják a sérülést, ők kérelmet írnak, és majd oda kilátogat a hivatalnak a bizottsága, ők ezt jóvá hagyják, hogy ott valóban sérülés történt. 10 000 grivnya, az most forintosítva, az 70 000 forint.
1: De mire elég ez?
2: Hát ez az, hogy szerintem semmire. Tehát igazából a fedőanyagnak 2%-ára sem. Hát ezért is gondoltuk úgy, hogy szükség van a gyűjtésre, és ezért is gondoltuk azt, hogy jó szándékú emberekben bízunk, bárhol élnek a világban, úgyhogy szívesen fogadjuk az adományokat, és a felhasználásukról pedig be fogunk számolni. Egyébként ezen felül néhány napja pedig a KMKS elnöksége úgy döntött, hogy Magyarország kormányát is tájékoztatja levélben a viharkárokról, és ugyanúgy tervezzük, hogy a KMKS megyei frakciója a Kárpátaljai megyei adminisztrációt és a Kárpátaljai megyei tanácsot is tájékoztatja a viharkárokról, és hát azt reméljük, hogy minél több helyről tudjuk tehermentesíteni ezeket az embereket, akik most nagyon nagy bajba kerültek.
1: A magyar kormány még nem jelentkezett, hogy esetleg segítenének?
2: Jelentkezett, éppen ma volt egy online megbeszélésünk, ahol részt vettek a külügyminisztérium szakértői szakemberei is, illetve az említett kistérségeknek a vezetői, valamint a KMKS elnöksége. Én is jelen voltam ezen az egyeztetésen, ahol abban állapodtunk meg, hogy első körben elkészül egy pontos kárfelmérés. Jelenleg becsléseink vannak, amit mi készítettünk el fotók alapján, de ugye tudjuk, hogy itt kármentesítésről van szó, ez egy nagyon komoly folyamat. Tehát ide szakvéleményekre van szükség, ezeket a szakvéleményeket a kistérségek szakbizottságai tudják kiállítani. Tehát abban maradtunk, hogy az elkövetkezendő napok legfontosabb feladata, hogy elkészülnek ezek a kárjelentések, és aztán pedig sor kerülhet a második körös megbeszélésre. Létrehozunk mi is egy nagyobb szakbizottságot, amelybe meghívást kapnak az UMDS, a KMKS, a határmenti önkormányzati társulások és a történelmi egyházak delegátjai, és tanácskozunk itt a magyar kormány szakértőivel, hogy esetleg lesz-e szándék a segítségre, ha igen, akkor milyen formában, és hogyan haladunk tovább. Tehát jelenleg az első körös megbeszélésen vagyunk túl, várjuk a kárfelmérést, és akkor következik majd a második kör.
1: István, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, sok munkátok van, nyár van, meleg van, úgyhogy külön is köszönöm, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. Mi közzétesszük a felhívást és a bankszámlaszámot, és igyekszünk bíztatni mindenkit arra, hogy segítse kárpátaljai testvéreinket. Isten áldjon benneteket, István!
2: Nagyon szépen köszönjük, és bízom benne, hogy a következő beszélgetésünk alkalmával már sokkal jobb hírekkel tudok majd beszámolni, és arról leginkább, hogy ezeket a most még feletlen házakat, ezeket sikerül rendezni, még a zivatarok előtt, és így elkerüljük a nagyobb bajt. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, szép napot kívánok neked, és minden kedves hallgatónak egyaránt.
3: Kedves hallgatóink, Bede Fazekas Zsolt beszélgetését hallották Dobsa Istvánnal Kárpátaljáról, és felhívom mindenki figyelmét, hogy a rádiónk Facebook oldalán, tehát Rádió Mozaik Sydney Facebook oldalán fent van a Verecke Alapítványnak a felkérése is, segítsük a kárpátaljai magyaroknak címmel, és ebben benne van a Verecke Alapítványnak az OTP banknál tartott számla száma, ahova át lehet utalni. Kérik, hogy amikor valaki átutal pénzt, akkor írja oda, hogy Viharkár 2026, és nagyon reméljük, hogy minél többen megnézitek, és minél többen segítetek. Isten óvja őket.
0: Összevetve a iszap károsodással, ami történt Magyarországon 2010-ben, ha jól tudom, és az pillanatok alatt már aznap elkezdődött a tisztítás, aznap elkezdődött a buldózerek, lenyomták a földet, a károsult földet, és alapvetően fél év múlva már nem lehetett látni a iszapkárosodásnak a hatását, és új házak és új település jött létre azon a helyen, ahol volt. Úgyhogy mit jelent az, amikor az ember békében lakik? Így van. Keresünk egy kis pénzt. Merre van? Merre van az én egerem, amin kötik ez az?
4: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
5: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
6: Have you been to the Lifeline Shop in Glazeville? Lifeline's retail outlets contribute significantly to Lifeline's ability to help those struggling with life's difficulties. When you shop in a Lifeline store, you'll not only find great pre-loved items at a great price like fashion, furniture and even plants, you'll also be contributing to helping Lifeline help others. So head on down to the Lifeline shop at 1 Massey Street, Gladesville, at the back of the Gladesville Shopping Village, and help make a difference for people in need. The 24/7 Lifeline telephone number is 13 11 14.
7: Are you interested in learning about influential people in your local area? I am Nat Weavers.
8: And I'm Laurel Fisher, and together we co-host Beyond the Airwaves, an hour-long in-depth interview show where we talk to local people about what they're involved with and often how you can get involved as well.
7: And to hear these fabulous interviews, please tune in every Monday at 9 a.m.
8: on 2RRR 88.5 FM,
7: your local sound to the world.
9: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
3: Kedves hallgatóink, most pedig néhány helyi közérdekű közlemény. Az első a Szent Erzsébet Karitás Társaságnál jövő szombaton 15-én délután 3 órától dr. Gubáni Anna Mária Indiában jártam sorozat, vetítéssel egybekötött sorozatnak második részét hallhatjuk. Úgyhogy szeretettel vár mindenkit a Karitás Társaság. Lesz kávéte a sütemény, és egy kis indiai ízek. A 16-a szombat, augusztus 16-a szombat, Szent István napi ünnepség a Magyar Házban, a felújított Magyar Házban. Jelentkezni.
0: Ebben kapcsolatban hagyj jegyezzem itt meg, hogy mi itt voltunk akkor, amikor először felújították, és ez a 70-es évek vége felé volt, amikor felújították újra a Magyar Házat, és azóta, hát éppen ideje volt, és állítólag fantasztikusan néz ki a Magyar Ház.
3: Látod, jövő vasárnap. És amit szeretnék mondani, és több mint valószínű, hogy helyszíni közvetítés lesz, tehát adásunkat onnan fogjuk közvetíteni.
0: Nagyon reméljük, hogy szaladjunk. Össze tudjuk hozni.
3: Igen, nagyon reméljük. Az ünnepség délután 14:30-kor kezdődik, de 12:30-tól már lehet ebédelni. A háromféle ebéd van, szarvaspörkölt, töltött csirke,
0: illetve
3: gombapörkölt. A szarvaspörkölt az azért van, mert Gizike elment vadászni. Úgyhogy, és ezekből kiderül, hogy Acsai Gizit fogja csinálni az ebédet. Úgyhogy aki szeretne jönni, az még tud jelentkezni, vagy hívjon engem a mobilszámomon, vagy pedig jelentkezzen azon a linken, ami a New South-Wales-i Magyar Szövetségnek az oldalán és a különböző oldalakon megjelent a Facebookon. És akkor még egy hír, hogy a Szent Erzsébet otthonban lesz egy ilyen kis összejövetel, ahol kukorica csuhéból különböző tárgyakat fognak előállítani, főleg ilyen babákat, és ezt szintén dr. Gubáni Anna Mária Panni, a KCP ösztöndíjasunk fogja vezetni. Ez augusztus 22-én lesz. Erről a Szent Erzsébet otthon Facebook oldaláról lehet értesülni.
0: Hát ezek szerint akkor el vagyunk, hogy úgy mondjam, kezünk az olyan, mint a motolla.
3: Igen, tele vagyunk. Még a 16-ával kapcsolatban természetesen 11 óra 30-kor istentisztelet lesz a Stratfieldben, 11 Carrington Avenue, és utána aztán lehet átmenni a Magyar Házba, lehet ebédelni, a gyerekeknek pedig délelőtt lesz, különböző foglalkozások lesznek.
0: Elmehetek Dél-Amerikába?
3: Dél-Amerikába.
0: Hát ezek után.
3: Persze, maradj is ott.
0: Annus be, ott van, igen. Múlt héten elkezdtünk egy programot, és beszélgettünk Annus Beával, Kolumbiában lakik, hogy mit, merre, meddig és hogyan élnek, és végsősorban megpróbáltuk azt a fehér foltot elkezdeni szürkíteni. Hát itt a folytatás.
10: Mennyire aktív a magyar közösség Kolumbiában? Mennyire tudjátok őket összehozni? Tulajdonképpen mióta létezik ez, vagy kezdettük fogva, vagy hogy van ez?
11: Gyakorlatilag 2021 óta létezik egyáltalán olyan intézmény, amit mi vagyunk, ami a magyarokat összehozza, illetve a magyar találkozókat tart. Tehát, hogy a kolumbiaiaknak nincsen benne ez így a memóriájukban, hogy itt van ilyen esemény, találkozó, összejövetel, és ezért ugye nagyon nehéz őket úgymond rávenni egy-egy eseményre, tehát nekik ez az évi egy összejövetel, ez körülbelül így kiteszi a, amit eddig tudtak Magyarországról, meg magyar kötődés terén, ami ugye nyilván egy ilyen, aki Magyarországon éltem, vagy születtem, ez nagyon is éltem, ugye nekem ez nagyon kevés, de egy kolumbiai, olyan kolumbiai magyar, aki itt született, még a nagyszülei is, az én nagyszülei voltak, ugye, vagy születtek Magyarországon, ők nem nagyon tudnak ugye kapcsolódni másképp Magyarországhoz, mint a mi eseményeinken keresztül, de ez általában egy gulyásleves, egy bográcsozás, van több bográcsunk is kint most már, keretében szokott történni, és megmondom őszintén, hogy nem is tudom, hogy miért, de valahogy, hát valószínűleg a kevés találkozók miatt, de nem is nagyon sikerült még 2021 óta ezt a küszöböt meglépni, hogy az étkezés, ami összehoz minket, vagy gasztronómia, meg egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez a világon mindenhol így van-e, meg ugye a nyelvnek a hiánya, hogy nagyon kevesen beszélik itt a magyar nyelvet, tehát hogy nem nagyon van olyan vonzó erő így az étkezésen kívül, amiért eljönnének a magyarok ezekre a találkozókra. Szóval mi szoktunk online is találkozni, és akkor ugye az online térbe több városból be tudnak kapcsolódni, és most az is a tervünk, hogy ezeket a régiókat, akik ugye szétszórtan élnek, egy kicsit még jobban összehozni az online térbe. De kevés találkozónk van, és mondom, ez az érdeklődés hiánya, vagy nem is az érdeklődés hiánya, hanem ez egy kicsit a nem tudás, tehát hogy nem tudtak eddig Magyarországról, pedig ott
0: hát nézd, az igazság az, hogy a Körösi Csoma Sándor program, amit elindított az előző kormány, és tizenvalahány éven keresztül működött, és működik még mai napig is. Reméljük, hogy az új kormány is megtartja ezt a programot. Ugyanakkor éppen erre volt hivatott, hogy azokat a magyarokat, első, második, harmadik generációs magyarokat, származásúakat valamilyen úton, módon bekapcsolja a magyar vérkeringésbe. Szóval ezek szerint ti nálatok Kolumbiába ez nem jött össze, de ugyanakkor, mint ahogy tudom, Argentinában, Latin-Amerikában nagyon sikeres voltak ezek a programok.
11: Igen, mert ott ugye, de voltak kárcsépéseink, ugye 2022-ben, nem, csak 2023-ban, 24-ben, 25 és 26, ugye most, igen, most mentek már vissza a mi kárcsépéseink. Az utolsó kárcsépések például ők már csak online-ra, tehát hogy gyakorlatilag olyan, megcsináltak ezt a körutat, amit ugye végülis nem van, egy ilyen hagyományos körút, ugye elmegyünk a nagyobb városokba, Medellín, Cali, Villavicencio, Bogota, és akkor ezekben a nagyobb városokban egy olyan 20-50 magyar főszet szokott jönni, és akkor ők igen szerveznek nekik mindig valamilyen esem, valamilyen ugye, általában ünnephez kapcsolódóan egy kis rendezvényt, és mindig mondom az étkezés a fő dolog, bár egyik évben volt a néptánc, amivel próbálkoztuk, egyébként az egy jó irány lenne a néptánc, meg a zene, meg tánc, mert ugye azért Dél-Amerikában szeretne, főleg Kolumbiában nagyon sokat táncolni, de mindig az az akadály, hogy a nyelv. Tehát, hogy itt ugye csak spanyolul, és Magyarországról nem tudtak olyan kép, tehát nem tudnak teljesen, nagyon nehéz olyat találni, aki spanyolul perfektül beszéljen.
0: Ez érdekes egyébként.
11: Tehát, hogy ez nagyon nehéz. Tehát pedig a nyelv miatt, és nem tud kommunikálni ugye a helyi közösséggel, például az utóbbi, legutolsó kárcsépéseknél ez ugye nagy gond volt. És azt tudom, hogy más országokban volt olyan, most nem tudom pontosan, hogy melyikben, de volt ilyen probléma, hogy ezért nem is tudták fogadni a kárcsépést, mert tehát ez a legújabb generáció már nem tud úgy magyarul, mint az előzőek, akik akár itt is születtek, tehát hogy tudom, hogy a többi régió, tehát a többi országban is ez gond most már, hogy hogyan jön, aki nem tud spanyolul.
0: Érdekes az angolszász országokban, a KCP program nagyon népszerű, és tulajdonképpen nagyon bevált, úgyhogy ebből nem volt probléma. Nyilván
10: az angol nyelv ma dominálja a világot, dominálja az online tért is, és hát a spanyol az olyan, amilyen. Hát most erre nem lehet mit mondani. Hát téged kérdeznének meg, hogy hogyan változtatnád meg a Körösi Csoma Sándor programot, tehát a KCP programot. Milyen tanácsot tudnál nekik adni?
11: Hát szerintem az, hogy ugye sokkal többet tudjunk, tehát gyakorlatilag az, hogy mi tudjunk valahogy kapcsolódni jobban a KCP-sekkel, akiknek szükségünk van a KCP-sekre, ösztöndíjasokra, mielőtt kijönnek. Tehát, hogy legyen nekünk is egy online interjú, egy közös, tehát hogy legyen meg a kémia, mielőtt kiutaznak, mert szerintem sokszor az a probléma, hogy nem az a személy jön, aki valóban itt akar lenni 9 hónapot. Meg azért ez egy fejlődő ország, tehát hogy ha életében mondjuk még nem volt sehol máshol, csak Európában, azért ez egy nagy változás, szóval én az elején nagyon meg is ijedtem ettől a dologtól, hogy bevállaljuk-e egyáltalán, mert nagyon nehéz őket ugye itt a helyi körülményekhez asszociálni. Az volt a szerencsénk, hogy a legelső kárcsépés egy olyan volt, aki egyaszt, hogy beszél spanyolul, és hogy itt élt már előzőleg, tehát hogy ismerte ezt a régiót. De ez például szerintem nálunk nagyon fontos lenne, meg akkor fel tudnánk mérni, hogy tényleg beszél spanyolul, kiképezni Magyarországon olyanokat, mondjuk, akik spanyolul tanulnak, vagy nem tudom, hogy ez például a magyarországi felsőoktatásban bekerül-e, hogy van egy ilyen lehetőség az intézményekbe, és akik mondjuk spanyol szakon tanulnak, és érdeklődnének egy ilyen program után, ők megkapják az információt. Ez például szerintem egy olyan vonal lehetne, ami, és esetleg akar kalandvágyból is akár kijönni. Én szerintem ez, illetve nagyon megnézni ugye az anyagi részét, mert a világon ugye mindenhol teljesen más az anyagi, tehát hogy egy összeget kap déli féltekére, tehát egy összegben meghatározva déli féltekére, de régiónként nagyon eltérő a megélhetés, tehát hogy szerintem ezt is lehetne valahogy kompenzálni. Most nem a mi régiónkra gondolok, mert itt szerintem pont jól van meghatározva, de például más fejlett országokban lehet, hogy nem elég az, amit kapnak. Ezt is hallottam, illetve...
10: Igen, értem.
11: Mondom, de hogyha megnéztek, hogy látszik, igen, hogy máshol ugye ez gond.
10: Értem.
11: Szerintem ez, akkor én talán jobban összekapcsolnám itt a régióban, akik vannak, hogy jobban, mert tudom, hogy nekik van egy kis közös csoportjuk, csak lehet, hogy jobban tehát besegíthetne egyik a másiknak, tehát szerintem egy kicsit jobban így összekapcsolni őket, az jobb lenne.
10: Hallgass ide, minden vélemény végső soron jó vélemény, meg lehet, ki lehet válogatni, tudod, mint a kendermagból, ki lehet válogatni, mi az, ami dolgozik, mi az, ami nem dolgozik, úgyhogy figyelj ide, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, Onusz Bea, és kívánok neked egy sok-sok sikert, és tényleg, hogy mondjam neked, nekünk szükségünk van itt a diaszpórából olyan emberekre, akik agilisak, fiatalok, tele energiával, és még tényleg úgy látják a világot, hogy ebből a világból lehet egy jót is csinálni. Úgyhogy Isten áldja mi is. Köszönöm szépen, és tartjuk a kapcsolatot. Most már mondom, az a fekete folt, vagy az a fehér folt, most már kezd szürkülni.
11: Jó, rendben, hát remélem, hogy sikerül több dél-amerikai magyart is megszólítani ebben a műsorban is.
10: Hát nézd, igyekszünk a rádiót is behozni valahogy Dél-Amerikába, mert idáig, amit mi próbálkoztunk, hát az nagyon nem vezetett sehová, úgyhogy hát, hogyha abba tudnál nekünk segíteni, szenzációs lenne, mert hát végsősorban 2 óra magyar adás, olyan amilyen, de 2 óra, és magyarul szólunk meg, akár hiszed, akár nem.
11: Szuper, üdvözlöm akkor az összes ausztráliai magyart is.
10: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon.
11: Szervusz, szia.
0: Kedves hallgatom, a Tőcsöpalára FM 88,5-es hullámozhat hallgatod, és Annus Beátával Kolumbiából, Bagatán. A Kolumbia nem is nem Bagata, hanem egy faluba valahol. Egy nagyon gyönyörű faluba, amit írtam, most nem írtam le a nevét, hogy hol van, de lényeg ebből csak az, hogy nagyon remélem, hogy későbbiek folyamán a Magyar Rádió programja eljut Dél-Amerikába is, hiszen ez számunkra egy fantasztikus dolog lenne, hogy azt a fehér foltot, amit úgy hívnak, hogy Dél-Amerika, azt egy kicsit elkezdjük sötétíteni. És valljuk be őszintén, hogy ez a program, ez szórakoztató, lehet ragyogat tanulni, emberi, úgyhogy minden ott van, ami tulajdonképpen ez ad. Mondjad, Katalin!
3: Hát egy dolgot feltétlenül igényel, hogy valaki magyarul tudjon beszélni, illetve érteni.
0: Hát nézd, mi igyekszünk a lehető legmesszebb menőkig magyarul beszélni olyannyira.
3: Jó, hát ezért mondom, hogy ezért van szükség rá arra, hogy aki hallgatja, az tudjon magyarul.
0: Pontosan.
3: És ahogy a Bea mondta, a Dél-Amerikában már elfelejtették a magyart, és ezért van az, hogy a tánc az, ami összetartja a magyar közösséget.
0: Itt az ideje, hogy ezzel változtassunk.

0: Kettős hallgatom a Turtriplár FM 88,5-es hullámaszát, hallgatod Rádió Mozaik Sydney, és eljutottunk arra az időre, amikor egy kis lelki tanácsadás. Egy valami, amit el lehet gondolkodni, és a mai éppen, mikor bejöttünk, akkor mondtam Katinak, hogy Lédeci Dénes katolikus pap egy fantasztikus szöveget hozott, úgyhogy csak hallgassátok szeretettel.
1: Tettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Máté evangéliumából szeretnék felolvasni egy részletet, a 14. fejezet 22-től a 33. versig. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a 4. körváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csodamban levők leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Eddig ez az evangéliumi részlet. Nagyon sok mindent akar a szerző elmondani ezzel az evangéliumi szakasszal kapcsolatosan. Egyrészt az, hogy Jézus a természet ura, aki képes a vízen járni, és kiszabadítani a veszélyből. Jézus a jelenlétével bátoríti a hitre, bizalomra hív mindannyiunkat. Jézus az Isten fia, akit hódolat illet. Péter apostol kiemelkedik a 12 apostol közül, hiszen ő indul el egyedül Jézus felé a víz felszínén, rábízva magát az Úr szavára. Ugyanakkor kételkedése és kicsiny hitűsége miatt őt rója meg külön a mester, még nagyobb bizalomra tanítva ezzel őt. A hajó jelképesen a földi élettengerén haladó egyházat is szimbolizálja, akinek tagjait megérintheti sok esetben a félelem, a próbatétel, de mindig számíthatnak hűséges mesterükre, Jézus Krisztusra. Minden kor keresztényének feladata, hogy elinduljon a hozzá közeledő Jézus felé, és egyre jobban ráhagyatkozva a félelemből és a kicsiny hitűségből, eljusson az Isten fiába vetett bizalomra. Bátorság, bízzatok, legyetek bátrak. Ez a kifejezés az Új Szövetség lapjain mindig felszólító formában található, és legtöbbször Jézus mondja ki, tartós cselekvése és magatartásra ösztönöz, vagyis folyamatos bizalomra és bátorságra. A bátorítás és a bizalom alapja is maga az Úr, aki a bűneket megbocsájtja, a betegeket meggyógyítja, aki szüntelenül jelen van, és aki legyőzte a világot. Ahogy akkor, úgy ma is folyamatosan mondja ezt Jézus a tanítványainak, aki bátorítónk és bizalmunk alapja egyaránt. És egy másik mondat nagyon fontos számunkra, ne féljetek. A felszólító formula arra buzdítja a hallgatókat és mindannyiunkat, hogy többé nál ne féljünk. Hagyjuk el a szorongó félelmet. Nem kell félni azoktól, akik megölik a testet, mert Isten számon tartja övéit. Nem kell félni, mert Jézus közeledik a tanítványokhoz. Velük van mind a tavon, mind a színeváltozás hegyén is. Illetve így bátorítja az asszonyokat az angyal és a feltámadt Úr is. Tehát ezt a szókapcsolatot gyakran használja Jézus, aki jelenlétével legyőzi a félelmet, és elvezet a belévetett bizalomra. Összefoglalva a két megvizsgált felszólítást, megalapíthatjuk, hogy a félelem oka az ember bizonytalansága, amikor nem érzi magát biztonságban. A bizalom viszont, ami pedig megszünteti a félelmet, abból adódik, hogy a hívő ember tudja, az Úr hűséges, mindig vele van. Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott vasárnapot mindannyiunknak.

0: kedves hallgatom a Tutsipalára FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, rádió, Mozai, Sydney, innen Gracefieldből élőbe, és mi mindig élőbe megyünk, és folytatta tovább a műsorunkat egy nagyon érdekes témával, egy tulajdonképpen, hát amióta az emberiség is föltalálta a különböző szereknek a pozitív vagy negatív hatását, azóta ez létezik, és a függőség, az a szerekhez való függőség, és ilyen az alkohol is. És különösen magyaroknak nem kell elmagyarázni, az alkohol, volt egy olyan mondás annó, hogy az alkohol ölbutit és nyomorba dönt. Igen, vannak emberek, akik ölbutit és nyomorba döntött, de ugyanakkor vannak emberek, akik ebből csodálatosan ki tudtak jönni, és nem véletlenül tudtak kijönni, mert a lelki erejük olyan, amilyen. És most Katalin, hagyd mondjak, egy nagyon kedves barátomnak a könyvét szeretnénk most bemutatni, Tomka Tivadar és Molvai Péter írása, a négyes szoba. És ebből egy szegmentet a Katalin már most beolvas, arra vonatkozólag, hogy tulajdonképpen a szerző Tivadar hogy is látja, hogy is mondaná el nagyon-nagyon röviden, tényleg pár mondatban, hogy tulajdonképpen miről szól a könyv.
1: Nem mindenki azért érkezik a réhebre, hogy józan legyen. Van, aki azért, hogy végre élni tudjon.
2: Te ezt a fiszkot tudják, hogy Morvai Péter?
3: Morvai,
2: Ellen,
3: László, Morvai Péter.
2: Morvai. Tomka Tivadar, szeretettel köszöntelek téged, és azért kerestelek meg, mert azon kívül, hogy éppen úgy visszagondoltam, hogy körülbelül 20 éve ismerjük egymást, én mindig tudtam, hogy tehetséges ember vagy, sőt azt is tudtam, hogy írogatsz, sőt azt is tudtam, hogy sportreporter vagy, és nagyon sok mindent csináltál már a média szakmában, de könyvet, még ha jól tudom, nem írtál, vagy ha írtál is, nem tudok róla. Ugyanakkor most egy kollégáddal, Molovai Péterrel írtatok egy könyvet, a négyes szoba. Mielőtt még elkezdeném, és miről szól a könyv, tulajdonképpen hogy kell, hogy lehet egy könyvnek két szerzője? Hogy van ez?
3: Össze tudtunk kapcsolódni, én is köszöntöm a Sydney Rádió hallgatóit. Elég könnyű volt az összekapcsolódás, mert nagyjából megbeszéltük, hogy ugye miután több karakterről volt szó, óvatatlan, hogy a karaktereket felosztottuk magunk között. Először elkezdtünk abban gondolkodni, hogy a könyvben bizonyos karaktereknek majd hogyan lesz a jelen fejlődése jelleméve. Aztán ez úgy jelenetről jelenetre összemúsódott, és akkor már egyikünk is, egy másikunk is beleírt. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a kettőséget én úgy tudom elképzelni, mint hogy van egy anya és egy apa szülőként, és akkor megvan a gyermek.
2: De ugyanakkor dolgozik, és ez itt az a lényeg. Kiadtátok a könyvet. Tulajdonképpen a könyv nagyon érdekes témával foglalkozik. Az elveszett emberek, a 21. század elveszett emberei, akik így vagy úgy kisodródtak a társadalomból, nem találják a helyüket a társadalomba, történtek dolgok, amik megoldatlanok. Na most ez egy olyan komplex dolog, amit viszonylag elég nehéz felgöngyölíteni. Ugyanakkor te a mostani munkádban te olyan emberekkel foglalkozol, akik alkoholisták voltak, különböző kábítószerekkel foglalkoztak, és mentális problémájuk volt, és így tovább. És ezeknek az embereknek a gyógyulásával tulajdonképpen mi késztetett arra, hogy ebből egyáltalán egy könyvet csináljál?
3: A készítés a személyes élmény volt, ugyanis jó magam is alkoholista vagyok, tehát hogy maradok is életem végéig. Az alkoholizmusból vagy ezekből a szenvedélybetegségekből nem lehet felgyógyulni. Tehát ezek lelki betegségek. Felépülni lehet, tünetmentessé lehet tenni, de felgyógyulni belőle nem. Tehát ez olyan... Most az addiktológiai részét azt nem taglalnám külön, a könyvben sem feltétlen erről írunk, hanem a saját személyes élményes tapasztalatainkról, amikor mertünk segítséget kérni, és bevonultunk egy rehabilitációs intézetbe, így tehát a könyvszerzőtársammal, Molvai Péterrel valóban a négyes szobában töltöttünk el 5-6 hónapot közösen, és azokat az élményeket, azokat a tapasztalatokat, hogy hogyan jut el az ember a teljes kétségbeesésből, amikor valamilyen szer után nyúl. Nálunk az alkohol volt a főszer, és abból hogyan lehet felépülni. És amikor ez hétről hétre, hónapról hónapról, vagy akár mondhatom napról napra változik, hogy hogyan erősödik meg az ember lelke. Kiváló apparátus, azt tudtuk mondani, hogy a multidisziplináris csapat dolgozott velünk, ami azt jelentette, hogy voltak bent ápolónők, voltak bent segítők, akik pszichológusok, illetve pszichiáterek voltak, és velük beszélgettünk, és ami nagyon fontos, hogy aki egy ilyen rehabilitációs intézmény bekerül ma már, ugye nagyon sokakban az a tévhit él, mint ami az 50-es, 60-as, 70-es években volt, hogy itt gyógyszeres kezelések vannak, én egy szem gyógyszert nem szedtem be, tehát nem kellett semmilyen mesterséget szerezni, hanem tulajdonképpen saját magamat kellett meggyógyítani, és itt ez a legfontosabb. Tehát ugye hát mondhatom azt, hogy a siker kulcsa, de inkább azt mondom, hogy a felépülés kulcsa az mindvégig az, és most hadd csatoljak vissza a bevezetőben, amit mondtál egy mondatot, hogy igen, ez olyan, mint a forgatókönyvírás, hogy ezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni. De nagyon remélem, hogy ez az abbahagyás az majd a halálomig kitart. De nyilván itt van egyfajta traumafeldolgozás, hogy hogyan dolgozza fel a gyerekkori bántalmazásokat, akár a szülőtől elszenvedve, akár a közösségi társaktól, gondolok itt óvoda, bölcsőde, iskola, egyéb, amikor érzékenyebb az ember lelke, és hogyan tud ebben megerősödni. Éppen ezért én a könyvet nem is úgy titulálnám, hogy egy függőkönyvből, vagy egy alkoholista könyvből, vagy az alkoholizmusról szóló könyvről van szó, szóval inkább én mondanám ezt egy férfi regénynek, vagy egy közösségi regénynek, vagy egy felépülési regénynek, amelyben minden egyes karakterben benne vagyunk, tehát az nem titok, hogy egy szobában öten voltunk anno, és akkor ezt az öt embert próbáltuk megjeleníteni. Nyilván, hogy rengeteg valóság tartalma van, tehát nagyon sok olyan esemény, amelyet konkrétan leírunk, az mind megtörtént velünk a rehabilitáción, de azért mégis ez egy fikciós regény, tehát azért beleszőttünk, vagy összegyúrtunk karakterüket akár 2-3 emberből, és akkor úgy jöttek ki ezek a jellemvonások. Miután egy társról van szó, és azért ebben a felépülésben rengeteget tanulunk az őszintességről, az alázatról, a bizalomról, a másik iránt érzett bizalomról, ezért a könyvírása az tényleg, mint egy ilyen formott kalács, úgy haladtunk egymás mellett, és úgy írtuk, tehát nem mondatról mondatról, vagy betűről betűre. Mindig tartottunk egy kis értekezletet, ugye az is hát unikuma volt ennek, hogy én budapesti lakos vagyok, Péter meg pécsi, tehát hogy elég sok volt az online összekapcsolódásunk, hogy akkor merre is haladjon tovább a könyv. És tulajdonképpen a könyv megszületése az már a rehabilitáció megszületett, hogy ezt meg kellene írnunk, és nagyon érdekes, hogy már ez az első-második, amikor belecsöppentünk, de valahogy éreztük egymáson, tehát volt egy ilyen kémiai összekapcsolódás.
0: Érdekes egyébként, amit mondasz, és tulajdonképpen egy hatalmas erő kell ahhoz, hogy az ember szembenézzen önmagával, talán az egyik legnehezebb dolog. Ugyanakkor a szervezet, ami mögötted van, mindezt alá támasztja, mennyire jók ma Magyarországon az a szervezet, ahova te bementél, akiket téged támogattak. Most próbálj az objektivitást alaján maradni. Tudom, hogy ez egy olyan dolog, hogy személyes élményekből az ember a jót szedik ki, de most az objektivitást alaján maradjál.
3: Az objektivitást mondom, akkor azt mondhatom, hogy az elmúlt 2-3 évtizedben azért rohamos fejlődés figyelhető meg Magyarországon a szenvedélybetegeknek a rehabilitációs központjait nézve. Azért tudok már több számban beszélni, mert időközben én úgy döntöttem, hogy egy karrierváltáson megyek keresztül, tehát tovahagyom a rádiós és televíziós, illetve félig meddig az újságírós múltamat is, és ezek után azt mondtam, hogy én addiktológiai konzultáns szeretnék lenni. Tehát segíteni szeretnék azokon az embereken, akik olyanok, mint én, felépülőként, tehát látva, hogy ők mikkel birkóznak meg. Itt tehát már a munkahelyem is tulajdonképpen ilyen, és így van, osztály részemű jutott az is, hogy számtalan helyre el tudtam már menni, ami nem feltétlen az a rehabilitációs központ volt, ahol én voltam, és látom azt, hogy előrelépés van, és ez a humán vagy emberi központú szemléletmód belecsempésződött ezekben a felépülési folyamatokban, amelyet én abszolút pozitívumként élek meg, és egyre több olyan intézmény van, amely segítséget tud nyújtani. Itt tehát az első nagy lépés az igen, amikor az ember rádöbben arra, hogy tehetetlen az alkohollal szemben. Tehát, hogy van nála egy felső derű, ez az alkohol és ez a szenvedélybetegség, amiből rendkívül nehéz kilábalni. És van ideig, óráig, amikor az ember elhiszi azt, hogy akaraterőből, én is jó magam is sportoltam, birkoztam, tehát gondolván az ember, hogy egy küzdő sportulat mindig úgy áll be, ide nekem az oroszlán, és valahogy én is így kezdtem el az alkoholizmusommal foglalkozni. Én ezt ideje korán felismertem, hogy nekem problémám van az ivással, nem annyit iszom, mint a többiek, hanem többet, nem olyan hatással van rám, mint más emberekre. Viszont annak a beismerése, hogy amikor ez már úgy fokozódik, mert ennek is van egy ilyen fokozatossági szintje, és amikor ezzel úgy szembenéz, főleg ha már az ember a családjai szembesíti vele, vagy a barátok, ismerősök, és akkor először még befogja a fülét, de legbelül tudja már, hogy baj van, és aztán érzi, hogy az akaraterőből nem megoldható, akkor vajon hogyan kérhet segítséget. És először ezt a szégyenérzetet, vagy bűntudatot leküzdeni, hogy itt most én most vállalom ezzel a könyvvel, hogy országvilág elé kiállok, és azt mondom, hogy én alkoholista vagyok, és hogy ne legyen ez egy stigma. Tehát akik szenvedélybetegségben szenvednek, a terápián számtalanszor hallottam, hogy ez olyan, mint a cukorbetegség, hogy attól függen, hogy valaki cukorbeteg, mint nem kap egy stigmát, de egy alkoholista, igen, vagy hogy kiben mi él, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy alkoholista, hogy az árokban fekvő, vagy a sárban fetrengő, hajléktalan, vagy homeless-re gondolunk, de ez közel sincs így, mert rengeteg minden, hát nem csak a 21. század korszakának megvívásaival, de rengeteg olyan lelki tényező nehezedik ránk nap, mint nap, amelyek akár transzgenerációig visszanyúlhatnak messze menőkig.
0: Ugyanakkor a család. Mekkora segítséget kap ilyenkor az ember a családtól, és mennyire fontos a családnak a támogatása, az, hogy egy szolid alapod van, amire bármi legyen is ott van és mögötted van. Mennyire fontos ez?
3: Nagyon sokat jelentett számomra, tehát az egy óriási kapaszkodó volt. Tehát az, hogy a végső kétségbeesésemben, amikor az ember ott van egyedül, mert a végén azért az ember mindig egyedül marad magával, a szenvedélyével, és még hogyha próbálna is róla beszélni, ez a kérdés mindig elhangzik, hogy te miért iszol? És erre nem tudsz válaszolni. Akkor még nem vagy erre felkészülve. És amikor vannak tisztább pillanataid, és azok a józanabb pillanatok, akkor azok hozzák meg az, hogy van bátorságod, és akkor azt mondod, hogy szembenézhetsz ezzel a betegséggel. És ez a betegség azságod, és akkor azt mondod, hogy szembenézhetsz ezzel a betegséggel. És ez a betegség az

0: láttam a családomat, tehát ez valamennyi régen. 4x10 perces telefonhívások voltak otthonra, de ennek is megvolt a miértje, hogy a külvilág dolgai ne hívják el az ember, tehát ne azzal foglalkozzam, ami otthon történik, vagy a külvilág dolgaival, hanem ez egy belső utazás. Tehát, hogy itt le kell ásni a legmélyebbre, le kell rombolni azokat a falakat, hát mondhatom, hogy ilyen összetákolt falakat, amit odáig felépítettem az életemben. De 44-45 évesen jutottam el odáig, úgyhogy volt mit lerombolni.
1: Kinek ajánlod a könyvet, és Alkoholanonymousnak, vagy olyanak, aki alkoholista, vagy mindenkinek, aki csak egyszerűen bármi függőségben van, kinek ajánlod a könyvet?
0: Azt mondanám, hogy mindenkinek ajánlom. Nyilván, hogyha felépülő fogják olvasni a könyvet, akkor rengeteg olyan érzéssel, érzelemmel, érzettel, gondolattal, tudattal fognak találkozni, amivel a felépülési során találkoztak. Azoknak is ajánlom, akik most benne vannak, még aktív korszakokat élik és segítségért kiáltanak. És azért ajánlom minden olvasónak, mert azért ez egy regény. Tehát, hogy itt azért igyekeztünk a dráma ívében azért egy szórakoztató, hát már amennyire szórakoztató jó ez a szóra.
1: De hallgass ide, ha te írtad, akkor a szórakoztató.
0: Az, ami elgondolkodtatja az embereket, és egy pillanatra megáll. Tehát, hogy igyekeztünk olyan könyvet írni, aminek az utolsó sora után, hogyha becsukja az ember a könyvet, akkor úgy azért egy-két percig úgy elgondolkodik.
1: Figyelj ide, őszintén kívánom, hogy siker legyen a könyv. A tény, hogy te és én most erről beszélgetünk, így ahogy beszélgetünk, ez önmagában véne egy hatalmas pozitívum, és bevallom őszintén, hogy leemelem a kalapomat, mondhatnám azt is, hogy megsüvegellek, és tényleg ez egy nagy dolog. Kívánok neked felgyógyulást, kívánok neked egy olyan prosperous életet későbbiek folyamán, ami aztán igazolja mindazt, amint te most keresztül mész. Úgyhogy Isten áldja meg téged, és sok-sok sikert a könyveddel.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
3: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
4: Here is an important message from Service New South Wales. If you're having doubts about an email, SMS or call and what it's asking you to do, then do not reply using its links or contact details. Instead, contact the sender using a method you can trust. Think, locate the sender's official website, then phone their advertised number or simply visit their store or branch in person. For more information, please search service.nsw.gov.au.
5: Hey there! 2RRR is one of the few stations that gives weekly airtime to young people aged 14 to 18. We broadcast 4 hours of youth-produced radio every week on 2RRR's Youth Jukebox. Tune in Monday to Thursday, 4pm to 5pm, to hear our fantastic youth broadcasters. That's Youth Jukebox, 4pm to 5pm, Monday to Thursday, right here on your local sound, 2RRR 88.5 FM. And to the world via 2RRR.org.au.
6: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northright Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northright Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northright Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northright Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.

0: Kedves hallgatom a Turtipalár FM 88,5-es hullámaszát, hallgatod Rádió Mozaik színi innen Glécville-ből, és amit hallottatok, az Tomka, a riportot, amit hallottatok, az Tomka Tivadarral volt, és a négyes szoba is írtak egy könyvet, a négyes szoba, és Moldvai Péterrel írták együtt, és egy nagyon érdekes téma, és egy örökösen aktuális téma, és kívánok egy hatalmas sikert neked, Tomkám. Úgyhogy folytatod tovább a műsorunkat, van egy fantasztikus szegmentünk, amit úgy hívnak, hogy a Lezedem konyhája. Hát itt aztán már mindent megfőztünk. Lacikám, te jössz.
1: Lezedem, a te bűvös konyhád. És végső soron a olasz befejeztük, és egy darabig nem is akarok eljutni oda, bevallom őszintén, nem akarok paradicsomosat látni, se spagetti, se ilyesmi, semmi, ami különösen emlékeztet el engem arra, hogy valahogy is mi olaszoztunk, mert olyan hosszú volt, annyira részletes volt, és tele voltam paradicsom szósszal. Viszont, két héttel ezelőtt felvetettem az ötletet, a mákos guba. Erre te azt mondtad, hát az könnyű, az nem, az pillanatokat össze lehet rakni. Aztán kiderült, hogy hát bizony-bizony sokféleképpen lehet mákos gubát csinálni. Hát akkor most tulajdonképpen hol állunk a mákos gubával? Valódi jó mákos gubát Lezedem konyhájában tudnak készíteni?
2: Szervusz, Gusztikám, és őszintén megmondom, én nekem fogalmam sem volt róla, hogy mekkora fába vágtam a fejszémet, vagy a fejemet. Hát a mákos guba az, én megvallom őszintén, életemben nem ettem.
1: Pedig nagyon finom.
2: Ott kezdődik, hogy mákos. Én hozzá nem nyúlok mákhoz. Gyerekkoromban is utáltam, egyszerűen nem voltam hajlandó semmit, ami mákos megenni. Ne tudja, honnan jött.
1: Te se tudod, hogy mi a finom?
2: Nem, és a mai napig nem szeretem a mákot. Na mindegy, kb. 35 évvel ezelőtt volt egy ilyen kis bandánk, amikor összejöttünk egy-egy hétvégén tobzódni, és van az egyik srác földobta azt, hogy hát mákos gubát fog készíteni. Hát nagyon föllelkesedett az egész banda, és őszintén megmondom, a mákos guba nem úgy nézett ki, mint amire én emlékeztem a gyerekkoromban. Ez csak egy egyszerű ilyen kiflik, fölvágva, belemártva tejbe és megszórva cukros mákkal. Valahogy nekem ez nem stimmelt, mert nekem valami rém lett, hogy ez a sütőből kell, hogy kijöjjön. Most elkezdtem, hát az utolsó két hétben napokat töltöttem rá, hogy mákos guba recepteket nézzek meg Magyarországon, és hát minden fajtát találtam. Nekem az a véleményem, hogy Magyarországon se tudja senki, hogy kell csinálni mákos gubát. Mert kettő nem volt egyforma. Ott is megvan az, aki egyszerűen ilyen hot dog rollokat használnak, ez a puha hot dog kifli, földarabolják, és tulajdonképpen azt csinálják, mint ezt a haver csinálta, belemártják tejbe, és megcukrozzák, megmákozzák.
1: Hát azért annál több. Én nagyon emlékszem a mákos gubának az ízére. Folytasd!
2: Ja, én nekem valahogy ez úgy volt, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez rendes kifliből van, aminek kemény a héja. És én följöttem egy recepttel, amit körülbelül 10 különböző receptből raktam össze, és én szerintem én ott meg is kóstolnám, hogyha mák helyett, mit tudom én, darált dió lenne rajta.
1: Meg lehet oldani abban is.
2: Jó lehet, de látod, ez is úgy köz a földre. Tehát a mákos gubát miért nem csinálják dióval?
0: mert akkor azt nem mákosnak hívják, hanem diósnak.
2: Na igen, és mi rossz van a diós gubával? Hát mindegy. Nekem egy tetszett nagyon, amelyik a rendes kiflit föld szeletelte, és utána itt egynapos kiflikről beszélünk. Mindig egynapos kiflikről. Nem, fölszeletelte, és kiszárította a sütőbe. Amikor ki lett szárítva, akkor mindegy, azt felejtsük el, hogy mit csinált. Mit csinálnák én vele, az az, hogy egy liter tejjel, és 6 tojás sárgájával, és 6 evőkanál cukorral csinálok egy custardot, egy sodót. És ezzel a sodóval áztatom be a pirított kifli darabokat, és utána megszórom mákkal és cukorral, és be a sütőbe, és mielőtt beteszem a sütőbe, egy másik ötlet, amit két helyen is láttam, nagyon-nagyon tetszett. Ahogy a sodót megcsinálod, 6 tojás sárgáját használsz fel egy liter tejhez. Igaz? Mit csinálsz a fehérjével?
0: Hát ráteheted a tetejére habként.
2: Pontosan. Hát azért jó, fejlőtt. Fölvered hapnak, belekeversz egy kis cukrot, fölvered hapnak, és ezt ráteszed a sodóval leöntött kifliknek a tetejére, és be a sütőbe, körülbelül olyan 15-20 percre. És fantasztikusan jó fog kinézni. A tejből egy krém lett a sült tojásfehérje alatt, hát tulajdonképpen habcsók alatt, és talán még mákkal is megkóstolnám.
0: Hát bevallom őszintén, hogy kihagytad bele a vaníliás cukrot minden körülmények között, fahéjt kellett volna hozzá tenni.
2: Amikor azt mondtam, hogy sodót csinálsz belőle, abban természetesen jár vanília.
0: Így van. Fahét kellett volna hozzátenni. Mazsollát vagy Camberit?
2: Amit kifelejtettem, az az, hogy a mákot, amikor elkevered cukorral, akkor egy citromnak és egy narancsnak a héját nagyon óvatosan lereszelve belekeverjük.
0: Pontosan, és lehet bele Camberit beletenni, vagy mazsolát?
2: Igen, mazsolát, természetesen.
0: Hát figyelj ide, ez egy étel magába.
2: Ha lúd, akkor legyen kövér.
0: Hát maná! Lasszikám, szóval megoldottuk a mákos gubát.
2: Kettőnk között kidolgoztuk azt, hogy mi lesz a legközelebbi mákos gubát.
0: Figyelj ide, ez egyébként mondom neked, a YouTube-on meg lehet tanulni főzni. Én csináltam tegnap előtt egy ilyen pacsnit, vagy mi a búbánatot, legalábbis te azt mondtad, hogy az pacsni. Én káposztás pacsninak hívnám, de nagyon finom lett, és Kati nagyon boldog volt tőle.
2: Én azt hiszem, erről is lehetne beszélgetni talán legközelebb, hogy miből lehet tocsnit csinálni, vagy pacsnit csinálni, mert rengeteg dologból lehet.
0: Múlva majd ezt mind megtárgyaljuk, addig is Isten áldja meg, hálás köszönetem, és meg fogom csinálni, és le fogom fényképezni, hogy mit csináltam mákos guba gyanánt.
2: Nagyon helyes, és ne felejtsed el elküldeni nekem. Guszikám, amikor csinálod, akkor ne felejtsed el közben, úgy emlékezni rá néha vissza, hogy legyen a főzőkanál a barátod, és a rántáshoz sosem legyen csomós.
0: Így van, Isten áldjon, köszönöm szépen!
2: Isten áldjon, téged!

0: Ez biztos, hogy én nagyon-nagyon imádom a mákos dolgokat. Én, ami erre egyébként 50 évre visszamenőleg vannak hatalmas sztoriaim, és tulajdonképpen, na mindegy, egyszer majd ezt leírom. Úgyhogy ez egy novellának lesz majd a témája. Folytatta tovább a műsorunkat. Mi jöjjön ez az? Hol van? Megvan. Hello, Ausztrália! Ez egy szenzációs program lett végsős soron, és Román Nemesével beszélgetem. Hello, Ausztrália, ez egy YouTube csatorna, ahol egy nagyon frissen, másfél éve kijött magyar házaspár csinál programokat, és Ausztráliáról beszélget, és Ausztrália hoz egy fantasztikus információkat, és körülbelül 3 hónappal ezelőtt úgy határoztunk, hogy csinálunk együtt programokat, és ezek a programok is önmaga életét éli, és íme a következő téma, és nem is akármilyen.
1: Román Nemese, hello Ausztrália, szeretettel köszöntelek téged, és már nagyon sok minden témát megcsináltunk, nagyon sok minden témát átdumcsisztunk, de talán akkor térjünk arra ki, hogy mielőtt elindultatok, és végső soron átnéztétek a kontraktot, tehát a szerződést, a lehető legmesszebb menőkig bebiztosítottátok magatokat, hogy amikor ideértek, akkor nem egy olyan helyre jöttök, ahol a emberek a fán élnek, és lifttel mennek föl a fára, hanem egy olyan helyre jöttök, ahol minden megvan, és valóban minden megvan, és ráadásul ahova ti jöttetek, hát az egy Kánaán, ha összevetném a többi Ausztrál Cityvel kapcsolatosan, de tulajdonképpen arra gondolok, hogy a kapcsolatokat, mennyire volt fontos nektek egy olyan kapcsolat, amire tényleg lehet számítani, és amikor megérkeztetek, mennyire volt fontos ezeknek a kapcsolatnak a fölélesztése és kifejlesztése? Hol találtátok meg ez a kapcsolatot? Nehéz volt, könnyű volt, természetesen ez karakterfüggő, és ha elnézlek téged, akkor szerintem ez csak úgy kiráztad a kis ujjadból. Na de azon kívül, hogy gondolod?
2: Én is köszöntök mindenkit. Nagyon összetett a kérdés, próbálok rá azért részletesen válaszolni. Ugye nekünk több ismerősünk, illetve rokoni szál is volt itt Dél-Ausztráliában. A páromnak, a férjemnek, a szüleinek voltak nagyon jó barátai, akiket még Romániában ismertek meg, és ők pont itt előlétben élnek. És amikor mi elindultunk, akkor felvették a kapcsolatot, amit nagyon hosszú éveken keresztül egyébként például képeslapon tartottak, mindig üzentek egymásnak különböző ünnepekkor, és ő például egy nyugdíjas házaspár, és velük is felvettük a kapcsolatot, és nagyon-nagyon segítőkészen az első pillanattól kezdve olyan mély szeretettel, odaadással segítettek, ami tényleg lenyűgöző volt, és mindig hálásak leszünk nekik. Eljöttek értünk a reptérre, mutattak meg különböző helyeket, bármikor számíthattunk rájuk, igazából bármiről volt szó. Párhuzamosan én nyilván igyekeztem több csoportban aktív lenni, kapcsolatokat kötni. Van is egy mai napig nagyon jó baráti családunk, ahol ugyanilyen idős gyerekek vannak, mint nálunk. Őket például egy csoportban ismertük meg, amikor megérkeztünk, ők is, hogy találkozzunk. Na, akkor ő utána elvitt minket a Magyar Klubba, ami itt volt, illetve nem pontosan hivatalos ez a neve, de van ugye egy ilyen magyar óvoda, iskola, illetve a református közösségünknek is ugyanaz a helyed otthon. Na, oda elmentünk egy március 15-i ünnepségre, onnantól pedig minden ment magától, tehát annyira sok mindenkit ismertünk meg, hogy tényleg elindult az, hogy akikkel éreztük a kémiát, nyilván azok a kapcsolatok megmaradtak, ez nem kell, hogy mindenkivel így legyen, tehát ahogy egy bármilyen más élethelyzetben, hogyha kevésbé éreztük, hogy közös dolgokról tudunk beszélni, vagy találunk közös érdeklődést, akkor nem tartottunk fenn egy kapcsolatot, viszont hogyha úgy éreztük, hogy ez jól működik, akkor igen, és azt mondom, hogy most ugye másfél éve vagyunk már itt, pont ebben a hónapban, és van több olyan család, akikkel nagyon jó és mély kapcsolat alakult ki.
1: Nézd, amikor ti kijöttetek, és mielőtt mi kijöttetek, és tulajdonképpen itt erről van szó, mielőtt kijöttetek, Gondoltátok volna, hogy ez ennyire egyszerű lesz, vagy felkészültetek a legrosszabbra, mert rengeteg magyar család jön ki, és nagyon sokan hihetetlen csalódottak a magyarokba, akik itt vannak. Ők úgy érzik, hogy lenézik őket, ők úgy érzik, hogy kihasználják, becsapják, de van itt minden, szóval az a skála olyan széles, hogy az ember azt sem tudja, hogy hol a vége. Szóval ti hogy éreztétek? Ti hogy indultatok ennek neki? Erre vagyok kíváncsi.
2: Mi egyébként nagyon szociális emberek vagyunk, nagyon sok barátot hagytunk.
1: Ezt nem kellett volna mondani, ez valahogy úgy önmagába jött, igen, folytasd.
2: Szóval abban bíztunk, hogy itt is fogunk tudni emberekkel kapcsolódni, ami szerintem nagyon fontos, hogy ennek utána kell menni. Tehát ha mi itt ültünk volna a házban a négy fal között, akkor nem lennének barátaink. Ha mi nem tennénk ebbe ugyanannyit, ha mi nem keresnénk a másikat, nem hívnánk, nem mennénk, nem segítenénk, akkor nem is lenne. Vannak olyan barátaink, akikkel ilyen költözködés, mindig aki éppen költözik, annak segítünk, és ugyanúgy hozzánk is jöttek, tehát ilyen összekapcsolódott, egymást támogató kapcsolataink is vannak, tehát ezért sokat kell tenni, de mivel tudtuk, hogy mi ilyenek vagyunk, erre is számítottunk, hogy ha segítünk és ugyanannyit beleteszünk, akkor lesznek jó emberi kapcsolataink itt is. Amit mondasz érdekes, mert én azt hallom, meg itt akik itt körülöttünk vannak, azt mondják, hogy más városokban, itt Ausztrálián belül, a nagyobb városokban, például Melbourneben sokkal kevésbé összetartóak a magyarok. Itt Adelaide-ben szerintem azért, mert hogy maroknyi az a magyar közösség, nem érzünk széthúzást, legalábbis amit mi tapasztalunk, az abszolút az összefogás, meg mindenki nagyon örül, mikor van valamilyen magyar program, mindenki igyekszik kivenni a részét, nagyon sokan vállalnak közösségi munkát, tehát én nem igazán érzem itt a széthúzást, de biztos, hogy igazad van ebben, mert azért hallottunk mi is történeteket, hogy ez nem mindig van így.
1: Nézd, én a saját tapasztalatomat tudom mondani, még Hamburgba landoltunk, és ott megfogadtuk, hogy ha bárhova megyünk a világon, a magyarokat úgy elkerüljük, mint annak a rendjét. És az első pillanattól fogva egy magyar segített itt bennünket Ausztráliába, de elkerültük a magyar közösséget körülbelül, mondjuk azt, hogy 3 évig. Aztán megszületett a kölyök, és onnantól kezdve minden megváltozott. De tényleg minden megváltozott. Úgyhogy én nagyon pozitívan csalódtam magunkba.
2: Igen, nekünk is az a tapasztalatunk egyébként, hogy nem voltunk benne biztosak, hogy csak a magyarok felé kellene nyitni, de olyan tapasztalatok értek, képzeld, de volt egy olyan például, hogy egy boltban bevásároltunk, és a kislányom, a nagyobbik, szokás szerint tudod, ezt szeretném, azt szeretném, és mondtuk, hogy ne nyújj hozzá, ne fogd meg, és láttuk, hogy valaki ránk mosolyog, és akkor hát gondoltuk, hogy hát látja, hogy éppen a gyerekkel vitatkozunk, és megszólalt magyarul, hogy jaj, sziasztok, de jó, hogy magyarokkal találkozom magyarul. Teljesen meg voltunk lepődve, és tudod, amikor a kezdetek, ez tavaly évelején volt, mikor megérkeztünk rögtön utána, mikor azt tapasztalat, hogy ő csöndben maradhatott volna, vagy akár angolul, vagy bármi, de nem, hanem igazából akarta azt, hogy ő meg akart minket szólítani, azóta is tartjuk a kapcsolatot, és azóta is nagyon jobban vagyunk egyébként, havonta találkozunk. Tehát, hogy mikor azt tapasztalod, hogy itt nyitnak feléd, és igyekeznek kapcsolódni, akkor valahogy te is jobban nyitottá válsz erre. De van olyan család, aki sajnos nem olyan régen költözött haza, nagyon sajnáljuk, haza kellett költözniük. Ők például, ahogy mondod, úgy döntöttek, nem akarnak senkivel kapcsolatot, nem is nagyon kötöttek, úgy is mentek el szinte, hogy itt voltak másfél évet, hogy nem nagyon maradt egyetlen olyan kapcsolatuk sem, de ez az ő döntésük volt.
1: Social kapcsolatok itt. Mennyire könnyű az ausztrálokkal kapcsolatot tartani, és mennyire bízhatsz meg bennük? Erre is van egy személyes tapasztalatom. De most te jössz.
2: Ugye mi úgy tapasztaljuk, hogy ahogy egyébként például mi voltunk Magyarországon, azért a mi korosztályunk, tehát mondjuk a 30 éves emberek általában addigra megvan egy kialakult baráti társaságod, és nehezen engedsz be újat, hiszen telt ház van, nincs időd, energiád, új kapcsolatokat beépíteni, fenntartani, tehát miért is akarnál valakit, hogy már hova tedd, ha meg nem foglalkozol vele, akkor meg minek? Tehát arra időt, energiát kell szállni, ha egy jó kapcsolatot fenn akarsz tartani. Ezt tapasztaltuk mi is, hogy vannak nagyon felszínes, mindenki nagyon kedves, mindenki nagyon barátságos, de ezek nagyon felszínes kapcsolatok. Tehát inkább ez a megkérdezett, hogy van a másik, pár dolgot tudsz róla. Viszont nekünk van például nagyon kedves ausztrál családbarátunk, akik hát a gyerekeknek a lány például már szintén nagynéni, minden héten találkozunk, ők szomszédaink voltak az előző háznál, és ott barátkoztunk össze, hasonlókorú gyerekeik vannak, és ők például ide költöztek egy másik államból, tehát nem volt itt meg a felépített baráti társaságuk, és megismerkedtünk, és egyből nyitottak voltak, és velük például nagyon jó, nagyon szoros, nagyon mély kapcsolatunk van, egymás gyerekeire vigyázunk, tényleg mindent tudunk a másikról. Szóval azt gondolom, hogyha valaki olyan élethelyzetbe kerül nemzetiségtől függetlenül, hogy éppen nyitott arra, és be tud fogadni másokat, akkor egyébként lehet. Azt nem tudom például, hogy olyan kultúrát, aki mondjuk nem az európai kultúrát hozza, olyan kapcsolatunk, olyan családokkal nem vagyunk úgy barátságban, mi sem nyitottunk úgy mások felé, de felénk sem nyitott még így senki, tehát azt nem tudom, hogy mennyire befogadóak más nemzetiségekkel.
1: Hát nyilván befogadóak, csak hát hallgass ide, mindenki a magáét, tudod, ez valahogy így van, és ez az első pillanatban eldől. Nekünk is nagyon szerencsések voltunk, amikor idejöttünk. Ugyanakkor mit ajánlanál azoknak, akik most jönnek, és nem feltétlen Ausztrálba, egyáltalán kipróbálják a világot, hogyan induljanak neki, és most itt ezt a social dolgot próbálom kihangsúlyozni.
2: Én teljesen arra biztatnék mindenkit, hogy nagyon nyitottak legyenek. Teljesen természetes, hogy hozunk magunkkal olyan kulturális dolgokat, amit megtanultunk, amit a családunkban láttunk, vagy Magyarországon, de meg kell próbálni mindenféle ítéletektől, előítélettől mentesnek lenni, mert nagyon sokszor él pozitív csalódás szerintem bárkit, aki itt van, vagy ha külföldre mész, hogy valakit meglátsz, és mondjuk külső alapján a fejedben már megítélnéd, és akkor szól valami nagyon kedveset, hogy jaj, de tetszik a sálad, és így, hát ő milyen kedves. Szóval az ítéletek, az előítéleteket az egész egyszerűen meg kell próbálni elfelejteni, és igyekezni kell nagyon nyitottnak lenni, és keresni, és menni utána, és energiát tenni bele, mert anélkül nem lesz, és én azt tapasztalom, hogy akik itt körülöttünk vannak, és szerettek volna itt élni, mert több családot láttunk, másfél év alatt is, akik haza kellett, Magyarországra kellett, hogy költözzenek, hogy minél inkább tesz bele energiát, minél inkább része próbál lenni az itteni közösségnek, legyen az ausztrál vagy magyar, annál nagyobb eséllyel marad itt, sem mint az, aki egyébként elzárkózik, valahogy, mintha előre már ítéletet hirdetne.
1: Ezt úgy hívják, hogy Universal Bank Account. Minél többet teszel bele, annál többet veszel ki. Ugyanez Európában is igaz, amit te most mondasz, mert én olvasok, főleg angol, hogy mondjam neked, social oldalakat, magyarul természetesen. Hát ott aztán apai, anyai belemegy, és nem akar senki tudni a másikról. Igaz, ez inkább London, de mi a te, van valami tapasztalatod ilyen szempontból?
2: Szóval az európai kapcsolatok alapján azt tudom mondani, akik barátaink ott vannak, hogy ott zárkózottabbak az emberek, nem nagyon nyitottak arra, hogy barátkozzanak, hogy most ennek pontosan mi az oka, azt mi nem tudjuk. Ők csak ennyiről tudnak mesélni, hogy akár a Németország, akár Svájc, akár...
1: Svájcon nem csodálkozom. Annál unalmasabb ember típus, mint Svájcban van, olyan nincs is. Azt ki kellett volna találni, hogy mutogassunk, hogy azok ott olyan unalmasak. Mert például a Mexikó, vagy a maguk az ausztrálok is egyébként, amit visszatartottak. Ne beszéljünk önmagunkról, a magyarokról, de az ausztrálok, aki visszatartottak, hát egész más a kapcsolatrendszerük, mint ami Svájcban volt.
2: Mi azt látjuk most például Oliviának az óvodájában is, neveltetés kérdése is valahol az empátia, a nyitottság. Én azt gondolom, hogy ezekben az európai országokban, társadalmakban nincs meg ez. Tehát most van ugye ez a migránsválság, jönnek, nem jönnek, kik jönnek, hasznos, nem hasznos, és nyilván ez befolyásolja az embereket. Itt meg inkább az van, hogy aki ideérkezik Ausztráliába, mindenki jött valahonnan, próbálnak az emberek segítőkészek lenni, legalábbis most mi még ezt tapasztaljuk, meg azt, hogy látjuk, hogy a gyerekeknek is tanítják azt, hogy vallástól, nemtől, identitástól, mindentől függetlenül nyitottan álljunk egymáshoz, és ez látszik abban is, hogy velünk szemben is nagyon kedvesek és befogadóak.
1: Ennél csodálatosabb végszót nem is tudtam volna találni a mai beszélgetésünknek, úgyhogy Román Emese, hello Ausztrália! Isten áldja meg, köszönöm szépen, és folytatjuk tovább. Majd gondolkodunk adni, hogy milyen más témában, mert téma mindig az utcán hever, csak föl kell fedezni. hát aztán a fene tudja, hogy mennyit kell még felfedezni, de mindig összejön. Úgyhogy Isten áldja meg, köszönöm szépen. Sok sikert az oldalathoz.
2: Köszönöm szépen benneteket is, Isten áldjon.
3: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar, and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL. Where community is our focus.
4: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart. They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love. Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
5: If you dig house, disco, EDM classics and forgotten gems from the last 50 years of dance music, mixed with the latest beats from local and international artists, then join Kevin Davies for your Saturday night warm-up, 7pm to 9pm, right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
6: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank North Ryde a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank North Ryde-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben North Ryde városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.

0: ezeket a számokat már a Slágerrádió se csinálja.
1: Kedves hallgatóink, a főszerkesztőnk nagyon nosztalgikus állapotban van. A múlt héten is
0: állapotban
1: az volt.
0: Állapotban van a főszerkesztő.
1: Az igen, abszolút. Viszont itt van néhány közérdekű közlemény, amit még egyszer szeretnék elmondani és felhívni a figyelmet. Egyrészt, hogy jövő szombaton, augusztus 15-én délután 3 órakor a Caritasban lesz vetítéssel egybekötött előadás Indiáról, a KCP-sünk, Körös Csoma Sándor ösztöndíjasunk, dr. Gubáni Anna Mária Panni. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, lesz kávéte a sütemény, és egy kis indiai ízek is lesznek.
0: Indiai
1: augusztus
0: ízek.
1: Augusztus 16-án... Ja.
0: Kari, folytasd!
1: Augusztus 16-án vasárnap pedig Szent István ünnepség lesz.
0: Első magyar házban.
1: Igen, a felújított magyar házban. Úgyhogy minél többen gyertek, jelentkezni kell, regisztrálni kell, aki szeretne ebédet, aki nem akar enni, az csak bejöhet. 14:30 kezdődik a műsor, vagy 14:00 után kezdődik a műsor, ebédet 12:30-tól szolgálnak fel, és Acsai Gizi, Gizi's Kitchen, ők fogják az ebédet főzni és felszolgálni, úgyhogy a minőség az garantált.
0: Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon reméljük, hogy jövő héten élőbe fogunk jönni a Magyar Házból, hiszen ez egy fantasztikus esemény, hogy megújult a Magyar Ház legalábbis belülről minden körülmények között, fiatalot vették át, és ez egészet újban kitakarították, és állítólag nagyon modern kis belső berendezést
1: csináltak. Én már láttam néhány képet.
0: Szóval lényeg ebből csak az, hogy élőben jövünk.
1: Helyszíni közvetítés.
0: Ez az. Szóval maradt kereken,
1: szeretnék akkor most búcsút venni mindenkitől, és viszont látásra jövő héten.
0: És így szeretném megköszönni minden kollégámnak, hogy részt vett a mai programban. Szenzációsak voltatok, és nagyon reméljük, hogy jövő héten itt vagytok velünk ugyanakkor. Ne felejtsétek el, hogy
1: a négyes szoba.
0: Így van, hogyha valaki bele szeretne nézni ebbe a könyvbe, akkor keresse meg Tomka Tivadart, és
1: az interneten föl lehet menni, a HM nevű, ott lehet megrendelni.
0: És jó, hát akkor tulajdonképpen más nem marad, mint hátra, mint ahogy az óriások mondják. Itt a vége. Fuserféle. Minden jót!